0: Légy velünk te is, egy hullám hosszon.
1: Bitangyó Rádió.
2: 2011. Mark Cashley. Cosmere, the fans of modern talking. Okay, is the time to go back.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
1: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
0: Can't touch this. És minden, ami belefér. Aki a lemezeket leporolja és pörgeti,
1: pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti.
0: XIL.
1: XIL.
0: Vagyis XIL. XIL. XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-lel. XIL-lel.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

a 80-as. Together forever and never too fast. 90-es.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Pitangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Ha segítségedre van szükség,
1: van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Vitamin Rádió.
3: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
4: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
5: Így jó lesz.
6: Ha felkészültél, hallhatsz
7: még több zene.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitangyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, tekintetek, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Bicangyó Rádió. Csak egy gombnyomásra tőled.
1: What we're saying is not protesting, but giving the answers as some kind of solution.

0: Bitongyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

Bitangyó Rádió. Ha jót akarsz magadnak. I want another night, give me your fire. Together again.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

Aşk olmuş, acındı.

De ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ. Aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkei páncélt hordó fafogó részbőrészszel megsebzett bronz térdű repet sarkú büdös szájú rittafokú csempe szobában fellemeltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Figyelem, figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night?
5: I don't know. Beat

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták az istenek.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Gitangyó Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

a Bitangyó Rádióban. Csak is a legjobb klubzenék. Klubzenei két óra. Beattel.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd fülledzeni, ó anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még! Ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok? Ősrek? Nem. Ő süsű a sárkány. Ezt az égés. Már megint én vagyok itt az ártány. Jó, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz Csikó, személyesen Pinocchio. A zenét sem a fűrészborból szedte, időt nem sajnálva nektek rendezgette. Behez retro, eurodance, meg minden, ami fasza. Dőj hátra, élvezd, és legyél, időt nem sajnálva nektek rendezgette. Behez retro, eurodance,

0: Give me some more music, baby.
1: Now here's one that's hot from the record presses.
2: Burn my fingers!
1: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
3: Ispán. Hát ez ki.
4: Kicsoda kegyelmet!
5: Üdvözöllek, Gizsőlovat, szép a ruhát, szép a lovat. Viszél hozott mancsáres, mi vajon a szíved?
6: Terve!

Hello, hello, gyakorlók, ez itt a Bitangyó Rádió, benne már a fafejű, fafejű, Pinocchio. Hát kérdezőpen, megmondom őszintén, szó szerint gatyarohasztó hőség van, még itt kint Londonban, és pedig itt nem igazán jellemző ez az ekkora hőség.

0: 2026, kérem szépen. Május 25-e hétfő van. Londonban 33 fokot jelez jelen pillanatban a hőmérő. Ugye pünköst hétfő van. Hosszú hétvége, megtoldva egy hétfővel. Sokan kihasználták ezt a lehetőséget, hogy éltek ebben a lehetőséggel is, persze az időjárás adta lehetőségével is. Elindultak a világ különböző pontjaira, víz mellé hűsölni egy kicsikét, meg is értem. De ettől persze a Bütöngeredő nem fog megállni, megyünk tovább, kérem szépen. A szokásos menetrend a hétfői 15 órától a slágereken, 45-es fordulaton a Fafejű Fafejű Pinocchioval. Engem követ majd 18 órától a Little Lion és a Hevesen Megyesen című műsora. És persze, mint minden hétfőn, ugye őt követi majd a zárásképpen 20 órától Szil és a Rockvillám. Mert ez a Bitang Jó Rádió.
1: Egy örö, egy boldottán, egy öröti boldottán.
0: Benne az első műsor nyitó muzsikája, kérem szépen 79 Love Deluxe és a Here Come the Sound Again, vagyis itt jön a hang újra és újra hétről hétre. Ez persze lehet, hogy éppenségre az én hangom, vagy éppen a nyitó felvétel. Love Deluxe, Here Come the Sound Again.

Jelentem állás, hogy lassan-lassan a béka nő a hasamban, ebből a rengeteg folyadéktól. Úgyhogy visszek bele az én kis szervezetembe. Ugye akkor a délután van tikkasztó hőségrend szépen a világban, szinte mindenhol. Sokan ugye tengerpart, vagy éppen vízpart mellett, vagy éppen a hűvös lakásban, vagy éppen ugye egy hűvös munkahelyen, mint ugye kedvesem Zorka. Be-be-be! Szóval persze a lényeg, ha a zene összetart bennünket. Ez a Bitangyó Rádió, egy rádióhatárok nélkül, kérem szépen. Benne a slágerek 45-ös forróton, ugye benne Love the Loose és a Here Come the Sound Again.

Hát kedves Szornyella, egy álmoskodó délután van. Ugye hétfővel indul a hét, bármi meglepő, sietetlen. Mert ugye ez a hét rövid lesz ugye egyesek számára, hiszen ez a hétfő nap igazából kiesik, mármint munka szempontjából. Ugye múlt hetet igazából a Stock Aitken Waternon szerzőtrió dalai ugye árasztották el. Igazából persze szerintem most sem lesz másképp, hiszen ugye 87-ben így járunk. Hát így az első Stock Aitken Waterman a szerzeménye. A hölgy Sinita és a Gitio.

egy igazán tipikus hangzásvilág egyébként jellemzi ezt a zenei formát. Ezt a zenei jelenséget, amelyet tudjátok, hogy Stock Aitken Waterman, egy angol szerző trió, producer formáció, amely bizony a 70-es évek közel, 78-es évek közepétől uralták a zenei piacot. Igen, csak első hallása felszembetűnő zenei irányzat, kérem szépen, zenei világ, mint hangszerelésében, mint pedig a zenei stílusában felismerhető a Stock Aitken Waterman szerzemények javarésze. Ő volt tehát Sinita, 87, és a GTO. Ez tehát egy Stock Aitken Waterman szerzemény. Mire alapozom azt, hogy igazából teljesen felismerhető, kérem szépen, a Stock Aitken Waterman szerzemények javarésze. Hát figyelj csak! Mint hogy az a felvétel menne tovább, mint amit az előbb ugye elengedtünk. Ez igazából egy másik felvétel, egy másik előadóval. Persze itt is a Stock Aitken Waterman a szerzőtrió áll a felvétel mögött. Rick Astley is a felvétel, mely egyben persze az úriember kettes számú slágere volt annak idején. Mindenkinek szüksége van, kérem szépen, valakire. Benevejön így somebody. Rick Astley.

www.tangyorradio.com, ugye van nekünk egy webcsetünk, kérem szépen, ugye a weboldal egyre ugye még megújulás alatt van, de a chat persze működik, kérem szépen, www.tangyorradio.com/chat. Ahol ugye velünk van már kiváló kollégám Roni. Itt van, kérem szépen a dilisek, dilisek, dutyi dili. Hello, hello, szép napot! Itt van Edi, itt van a Kata. Itt van a Lara, itt van a Pista 67. És persze itt van az éppenséggel napot, ha nem tudod, Szörnyella. És persze a háttérben itt van ugye velem kedvesem, szerelmem Zorka is. Kérem szépen, ez a Bitangyor Rádió. Tehát bármennyire hihetetlen, hogy egy 87-ben járunk, szintén egy Stock Aitken Waterman szerzemény. Rick Ace-nek ezt számú kislemez sikere pörgött. Never You Need Somebody. Bizony, bizony mindenkinek szüksége van valakire. Hallgatjuk, aki kicsikét lotyolgatja, ugritten kicsikét már kedjek teljpíteni. Aki kicsikét lotyolgatja, basszus kulcs, locsolgatja, hülye gyerek, nem tudod ki mondani, hogy locsolgatnak? Hát kérem szépen, kész, szerintem megfort az agyvizem. Na, bitangyorradio.com, tehát benne Rick Ace-lés a felvétel, Whenever You Need Somebody. És kérem szépen, bár mennyire hihetetlen, ugye még mindig 87 van, még mindig rock, bassz, meg le kell feküdnöm. Tehát, hogy hülyugutát kaptam, basszus kulcsit a tetőtérben. Szóval 87-ben járunk még mindig, és hát persze még mindig egy Stock Aitken Waterman szerzeménye. De aki előadja, uraim, aki előadja? De az a nem mindegy, igaz, Dutyi Dili? Samantha Fox. Nothing's gonna stop me now. Semmi sem állított meg engemet.

Szakértem, hogy a 87-ben egy tombol az angolok által létrehozott, ugye szerzőtrió által írt a dalok jó része Stock, Aitken, Waterman, ugye, és a felvétel, ugye a Nothing's Gonna Stop Me Now. Jó, tehát, hogy Samantha Fox, ugye, igazából, hát is igazából az ének tudásával tűnt ki, hanem inkább a mellbőségével. De persze, kérdezőben voltak olyan felvételek és olyan előadók, akik szintén, ugye, írtak a saját dalt, és nem kellett hozzá a Stock Aitken szerzőpáros, és bizony-bizony a saját dalukkal a nagyobb slágert értek el, mint bárki más szépen a világon. Maradunk az Egyesült Királyságban. Egy fantasztikus égi zenész, egy fantasztikus saját szerzeménnyel. Az úriember Black, ugye az a Black, aki énekelt a 87-ben, meg a slágerit a Wonderful Life című sláger volt ez. Ugye ez már pedig a kettes számú kislemez sikere, mert szerintem még az elsőt is túlszárnyalta. Everything Coming Up Roses. Ez a Black felvétele.

Egyesült Királyság, kérem szépen, ő volt tehát a Black, és egyből volt egyébként a Dallas szerzés. Ugye ő bár, hogy sajnos nincs közöttünk, hiszen meghalt. Jó, ez volt a kettes számú lemez, kis lemez sikere. Az Everything Coming Up Roses, ő volt tehát a Black, fantasztikus felvétele 87-ből. Maradunk a UK-ben. A csapat neve Level 42. Running in the Family, vagyis én felnevelem a családom, remélem sikerül. Ez a Bitangyó Rádió, 1987, Level 42 és a Running in the Family.

Hello Bandi 98, a szép napot, és ebben a nagy hőségben. Ugye közben... Családterápia, bizony a rádióban. Running in the Family. Level 42 a bizony a rádióban. 1987, kérem szépen.

És bizony a 80-as éveknek bizony-bizony volt egy másik fantasztikus dalszerző, aki bizony elárasztotta az egész európai listákat az ő által írt dalával. Hogy hitták Dieter Bohlen. CC Catch. Vagyis Caroline Müller Hollandiából. Heaven and Hell, Mennyország. És pokol. Hát az itt most pokoli hűség van.

0: you.
1: Egy fantasztikus Dieter Bohlen szerzemény. Hello. Mindez egy arany turkú, csodás olasz, olasz, egy csodás hangú, holland énekesnőtől, hogy úgy hívnak, hogy Caroline Müller, vagyis alias CC Catch. Heaven and Hell, mennyország és pokol, kinek ez, kinek az jut, majd kérem szépen. Én jelenleg ugye a pokolban vagyok, hiszen a pokol tűze éget engem. Bitangyurádió.com. Erre pedig érkezik egy rivális, kérem szépen, az Eurodisco világából. Bad Boys Blue. Come back and stay, and miss you so. Gyere vissza és maradj itt velem, hiszen nagyon hiányzol. Bad Boys Blue. Walk in the rain. Sétálok az esőben. Hát te ős lenne, most egy kis eső.

egy kellemes retro műsor, kérem szépen! Mindazoknak, akik éppenséggel ugye bennünket választanak, akik a csodás gyanánt képen. Ugye vannak a rádiók, és persze vannak a sallangok. Nem kevés, kérem szépen napinkban. De persze erre mondjak azt, hogy ízlések és pofonok, kérem szépen, különbözőek.

Come back and stay and miss you so. Gyere vissza és maradj itt velem, hiszen nagyon hiányzol. Bad Boys Blue. Kérem szépen, és bizony voltak olyan előadók, akik szintén nem voltak rászorva, kérem szépen semmiféle más szerző dalára, hanem sárkók megoldották, hogy a házon belül. Szintén egy angol formáció, aki szintén megoldott a házon belül, kérem szépen a dolognak a szerzését. És az első abból még kérem szépen, hogy a Vince Clark volt a dalszerző javarészben. Ja, aztán hogy persze egy évek később elhagyta a csapatot, ugye új csapatot adott létre, előző Moáéval, az ugye azóta Jezu. Majd pedig a dalszerzést átvette kérem szépen Martin Gore. Ugye ez már a Depeche Mode nevű formáció. Egy Martin Gore szerzeménnyel. Behind the Wheel. És a kormánykerék mögött. A Depeche Mode. Behind the Wheel.

Hello, te düli srác! Hány bibid van neked most már a falon? Nem győzlek követni? Pékatka? Netán szörnyella? Vagy netán Kata, titkos rajongó?

Szóval szépen egy formáció az Egyesült Királyságból, ugye a dalszerző Martin Al Gore és a felvétel a Behind the Wheel, vagyis a kormány mögött, az ott a Depeche Mode felvétel a Bitangi Rádióban. És persze bizony nem csak az angolok tudtak kérdezépen csipegetni ebből a leveles, vagy éppen leveses tálból, hanem bizony jöttek a franciák is. Itt van egy például Franz Gall és a felvétele az Ella Ella. Hallott szörny Ella? Ez itt Franz Gall és az Ella Ella.

Szóval kedves Szörnyella, hát én egy francia hölgy, Franz Gall, vagyis egy francia kakas. Aki arra érdekel, hogy Ella, hallod, tehát Ella, gombaszögi Ella, vagy éppen Szörnyella. Ella, hát a fejlődött címek, nem szépen, nem Franz Gall, a Bitangi Rádióban 87.

0: egy francia lődökrém szépen a slágerlistákról. Egy francia hölgy a neve Franz Gall. Ella Ella.
1: C'est trop de joie.
0: És bizony meg a nyelvodra került föl, kerül szépen a 80-as évek után is. Ennekre bizonyos Bravo által szerkesztett slágerlistákra, amely bizony eladások alapján készült. Nem pedig a klikkégetések által, hogy hányan klikkeltek rá a videóklipre, kerül szépen bitangyoradio.com. Érkezik egy fantasztikus csapat, szintén nagy kedvencem volt a formáció, igazkedés kézi barátom. A csapat neve Men Without Hats, vagyis férfiak fejfedő nélkül. A veszélytelen tánc után ez már a kettes számú lemezük volt. Pop Goes the World. Men Without Hats.

Hello, Kata, menj menned, kell, köszi, itt voltál velünk. Pitangi úr, áldok, szépen benne pedig a hétfői slágereken, 45-es fordulaton Hanzi Zoltán a műsora. Benne a férfiak fejfedő nélkül formációja, vagyis a Man Without Hats és a Pop Goes the World. És bizony, vannak olyan emberek, akiknek ugye hétfőn, már ugye péntek jár az eszükön, akárcsak például én is. Bárcsak péntek lenne. Pitangyorradio.com Man Without Hats Pop Goes the World.

Hello, Roni! Íme Gyuri embereknek bizony már hétfőn is péntek el az eszében. Friday on my mind. Gary Moore a Bitangi Rádióban.

Bizony, elkezdett éledezni a chat falunk. Köszönöm szépen a bitangyorradio.com, megy a rádióhatárok nélkül. Ébresztő Magyarország!

És köszönjük, hogy a háttér, hogy itt van már a legszebbik menyem. Hát és a legszebbik film, hiszen egy van belőle. Ejtőznek a jacuzziban. Köszönöm, hogy hallgatják a Bitangyó Rádió. Köszönöm szépen, hogy ez volt Geri Moore felvétele és a Friday on my mind, vagyis hogy a pénteki jár az eszembe. Hát nem lesz kicsi két korai? Bitangyorádió.com. Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
legenda. Ő volt kérem szépen a pop királya. Úgy hívták Michael Jackson. The way you make me feel. A pop legendás gyakori királya, kérem szépen, Michael Jackson.

bizony legendás korszakban járunk, 1987. Ez kérdez éppen a retrónak a korszaka. Lehet a retrót szeretni, és nem szeretni, egy biztos. Ennek a zenei stílusnak igazából mindig is lesz helye a zenei piacon. Úgy, mint például rengeteg napjaink dalának. Egy legendás korszak, legendás felvétele a Bütöngi Rádióban. És persze benne a pop egykori legendás királya, Michael Jackson.

egy fantasztikus karrierre áll a mögötte, és persze sajnos egy igencsak szomorú halál. Ugye az orvosa túladagolta neki a gyógyszert. Ez okozta, kérem szépen, hírek szerint a halálát, pedig még bizony velünk lehetett volna jó pár évig. Michael Jackson, egy fantasztikus karrier, amely bizony tragikusan ért véget.

meg annyi zené stílus kérdőszépen keveredik ugye a 80-as években. Ugye az új hullám, amely úgy hívtak, hogy a New Wave, vagy az Eurodisco, Italodisco. Akkor is volt pár élt ugye a rock legendája, egyébként a rock and roll.

egy tipikus női név, uraim. Amit bizony zenészek szívesen vettek a szájukra, és bizony öntötték dalba. A Smoke egykori kiválósága és énekes és egyben frontembere Chris Norman, ugye itt már ugye szólóban, 87-ben járunk. Egyes saját szerzeménnyel, a Sarah-val. És hogy igazából említettem az előbb, hogy bizony-bizony meg rengeteg úriembernek fordult meg ez a női név a száján, hogy Sarah. Hát kérdezik szépen íme, Dieter Bohlen, és az ő kis Sarah-ja. Sorry Little Sarah, Blue System.

Gratulálok, Boboren, szép napot neked is, itt a fedélzeten, üdv a katlanban. És persze a katlan bejárat, tehát nem kisebb neve körzik, mint a Szörnyella, vagy éppen B. Katka. Uraim, tudjátok, aki ide belép, hadd sem minden reménnyel tartja a mondása.

Hát ez úgy, de azt írtam, hogy éppen teregetek, hát azt olvasom, hogy tekergetek. Helikopter, helikopter. Pitangyoradio.com. Benne ugye Dieter Bohlen és abban a Blue System, és egy felvétel, amelyben szintén ugye Sarah név található. Sorry Little Sarah, vagyis sajnálom, kicsi Sarah, ez a felvétel, a cím, ugye Blue System.

Érkezik egy felvétel, mely bizony-bizony keresztében Osonó Pán beosonta a Bitang Rádió szobájába. Egészen pontosan felelkoztott a lemezjátszóra. Akárcsak, hogy annak idején felelkoztott a listákra. Ez ugye már a White Snake formáció és a felvétele az Is This Love a Bitang Rádióban.

Hát, Kata, mert bemondtam, hogy a hölgyek ugye állnak a pokol kapujánál, a békatka a szörnyen le, és persze érkezett, és tehát te is ugye osztálsz a pokol katujában. Fogadod a vendégeket, mondod, hogy te fölfele, te pedig lefele mész. Is this love? White snake?

0: Egyesült Államok, kérem szépen, az a White Snake nevű formáció és a felvétel az East East Love, ezek ez az 87-ből, itt a Bitangyor Rádióban, egy rádió, határok nélkül.
1: Egy örő, egy borotán, egy öröti borotán.
0: Bennett Terence Trent D'Arby és a felvétel, mely bizony megjárt az összes európai listát, kérem szépen, Sign Your Name, Terence Trent D'Arby.

Terence Trent D'Arby és a felvétel a Sign Your Name, a Bitangy Rádióban, benne a Fafejő Pinocchio egészen 18 óraig. Utána érkezik majd 18 óraától a Little Lion és az ő műsora a Hevesen Vegyesen. Majd pedig ugye a szakások a szívenén keresztül, ugye 20 óra érkezik majd a Seal és a Rockvillám. Három műsor, három különböző zenei műfaj.

ugye itt már kérem, azért érezhették rám szépen a változás, ez szele. Ennek ez a 87-ben járunk, ugye ez már az OK sláger és az OK.

Wind of Change, vagyis a változás, szelekerem szépen, ugye 87-ben már azért bizony-bizony bejutottak különböző stílusú zenék, kérem szépen a sláger listákra. Ilyen volt az előbb hallottó felvétel, az OK és az OK. The names have been changed to protect the innocent. Five. Vagy az éppen most pörgő. Three. On the bus.

Itt már ugye keresztben érezhető volt tehát a változás szele a zenei világban. Önnek ugye megbírt kapaszkodni és bírt tovább folytatni. Több-kevesebb sikerült, de bizony hely jutott már az újabban érkezőknek, és mint az éppen most köpörgő felvétel, eladjanak kérem szépen a Bum the Bass-nak, a Big Dicks ez a felvétel címe. Úgy van, ez már egy egészen más zenei világ, nem itt álló diszkó. Két pár jönnek a Scratch különböző hangjai és jelei. Aztán persze később igazából már védjegye lett a 90-es évek zenéjének.

Come the bus. Beat this. No, kérdező, ugye, tehát, hogy mondottam, hogy elindultak már a változás jelei és a szelei a Bitangyó Rádióban, és persze a zenei világban is, ugye 87-ben. Ugye erre néhány példa. Az elmúlt néhány perc ugye pörgött, ugye a Bum the Bass felvétele és a Beat This. Vagy itt van a Mars felvétele. Pop up the volume, vagyis nyom fel a hangerőt. Elsőhagyja szomszéd viszolnál, ez a Bitangyó Rádió. Benne a Mars felvétele.

Hát, amúgy vigyázzon magadra, mert rád fogom utani az erdő legerősebb állatát. Amely persze, mint ők nem a farkas, nem a róka, hanem a nyúl!

Szóval köszönöm szépen a változás, szelet ránk is fél ebben a tikaszt a hőségben. Mars és a Pop Up the Volume, vagyis pumpált fel a hangjárót, az a felvétele címe. Ez itt a Bitangyó Rádióban a Fafia Pinoki, hogy benne, ugye ma három műsorral várunk benneteket. Én nyitom a sort, mint minden hétfőn, 16 órától slágerek 45-es fordulaton című műsorommal. Majd ugye érkezik Little Lion és a Hevesen Vegyesen című műsora. Ami szintén egy merőben más műsorvezetés és egy persze merőben más zenés stílus hordoz magában. És érkezik majd 20 órától Seal. És jól megszokott a rockvillám, kérem szépen a rockereknek, hiszen tudjuk ugye, amíg a föld kerek, addig bizony-bizony lesznek rockerek. Ez a Bitangyó Rádió. Benne a slágerek 45-es fordulaton.

Hát szerintem, kedves Dutyidil barátom, ezt a számcímet szerintem tett fel Szörnyellának. Hát szerintem tudni fog erre a helyes választ. Közül ugye csatorna megjelent pár következő kettőről műsor a házigazdája Little Lion. Hello Andy! Spagna és a felvétel! Call me! Hívj engem!

A legendás a 80-as években járunk, ugye 87, a Spagna felvételé és a Call Me a Bitongi Rádióban. Egy legendás, korszak legendás felvételé szoktam volt mondani. Ugye bizony-bizony, ugye nekem is voltak egy kedvencem, mert legendás a korszak, amelyek bizony-bizony ugye végigkísérték az én úgymond karrieremet ugye egészen a napjainkig. Együtt nőttem föl szinte a hölgyel. A szemem láttára lett igazából a popstar, anyuka és fantasztikus előadó. Ő már Sandra is a felvétel. Györöké tartó szerelem, Everlasting Love. This is the Bitangyo Radio Station. Benne Sandra.

Egy fantasztikus karrier közében a 80-es évek elején, 70-es évek végén pontosabban, hogy az Arbes Trióban indult a karrier, mint vezető énekesnő, ugye ő Sandra. Az ugye 85-ben debütált a Mária Magdalena című slágerével, amelyben persze bizony nagy segítségre volt Michael Cretu, egykori férje, gyerekeinek apja, kérem szépen. A hölgy még mindig koncertezik, napjainkban fellép, rengeteg meghívásnak tesz eleget. Ő tehát a Sandra és a felvétel 87-ben az Everlasting Love, vagyis egy véget nem érő szerelem. Itt a Műtangi Rádióban. Hát Ducsi Dili barát, vegyél, vigyázzál mai éjszaka. Ne veszítsd el a szíved. Hogy ez neked máshol van, ja bocs. Silent Circle. Oh, don't lose your heart. Tonight. Silent Circle.

Szóval, hölgyeim, kereten találna egy elvesztett szívet. Adjunk az agya vissza, kérem szépen, a Dutty Dillynek. Oh, don't lose your heart tonight. Silent Circle.

Ugye közben a háttérben már a Wolfi barátom ugye elkezdte lóbálni. Hát, hogy mit? Ezt mindenki fantáziára bízom, kérem szépen. Mert ez a Bitangyó Rádió. Benne a Fafejű Fafia Pinoki egészen 18 óráig. Benne Silent Circle. És bizony-bizony keresünk egy elvesztőt.

Hát, hello, Bubuka! Kész csak Melindának! Vagyis Bubunénak! No, köszönöm szépen, bütyánok, hogy a rádió.com benne a fafejű, na, szóval egészen 18 óráig a fafejű, fafejű, Pinokki, és persze benne a műsornak címes lágerek 45-es fordulaton. Na, viszlát idegen, hát a Bitangyó Rádió. Benne Pepsi and Shirley kettőse. Goodbye, Stranger.

0: Szóval, kérem szépen, ugye Wolfi kollégám már lóbálja, lóbálja, kérem szépen a háttérben. Többen kérdeztek, hogy mit is lóbál. Mondottam nektek, hogy rátok bízom. Egy biztos, nekem a zászlaját a lóbálja, amely fehér-fekete kockás. De hogy kinek mit lóbál, ez egy más kérdés. Ez itt a kérdések éjszakája, és persze ez itt a Bitangyó Rádió.
1: Egy örö, egy borotán, egy örötti borotán.

1987-ben így járunk. Érkezzék egy olyan felvétel, mely bizony az talán egyik legnépszerűbb sportot ugye vette szárnya alá, mert ez a Pitangyó Rádió. The name of the game. Football! The name of the game. A játék neve football. Football! The name of the game. Egy könnyű szövegszerkezet, kérem szépen, mint ahogy megszokhattuk a németektől. És valamiért persze a siker nem váratott magára. Ebben a defense felvétel és az olé, olé.

Az zene eleje legyen veletek. Thank you for the music, ugye a svéd legendás a négyes formáció. Agneta, Björn, Benny és Annifrid. Egy fantasztikus karrier, teli fantasztikus lágerrel. Ami persze még napjánkban még mindig kitart, kérem szépen. Úgy keresnek milliárdokat, hogy nincsenek is ellen a színpadon. Hiszen többen is ugye játsszák ezt a Abba Vajás című háromdimenziós virtuális koncertet. A siker persze töretlen. Az emberek tódulnak az előadásokra. Ami, ha jól tudom, talán idén véget ér talán. Szóval Svédország, a Be együttes. Thank you for the music. Köszönöm a zenét, köszönjük a zenét. Ezek a svédek bizony tudtak valamit annak idején. Hogy az Eurovíziós dalfesztiválon indultak, hogy annak idején először talán jelenleg szakor a Money Money című slágerükkel, aztán, hogy egy évvel később jött a Waterloo, vagy persze nem volt megállás, 60-asat robbant a felvétel, és elindult kérem szépen a csapat, a szekere. Thank you for the music.

And oh, watch you sing, single man. Egy fantasztikus fejt, egy mely által szerintem minden ember fiatal tud maradni. Maradj fiatal, hallgass te is a Bitangyó rádiót. Fantasy és a Single Man 79-ből.

0: Én lassan búcsúzom, köszönöm szépen mindenki megtisztelés, egyben egy kitüntető figyelmet, mert 2 órában. Érkezik tehát 18 órától a Little Lion és a Hevesen Vegyesen című műsora. Majd pedig őt követi majd 20 órától Seal és a Rockvillám.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen.
1: Adios.
2: Adios.
1: Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.
0: Vagyis uraim, további szép estét, jó rádiózást, tehát a Little Lion-nal, majd pedig 20 órától a Seal-lel. Sziasztok!

közben a technikai személyzet belenyúlt itt a dolgokba, hogy hogy jó, mint jó, mert hogy most egészen más technikával vagyunk itt, hogy legalább két mikrofonnal legyünk, négyen. Köszönjük szépen a Fofejú Fofiúnak az elmúlt két órás fantasztikus zenei válogatását. Neked jó pihenést! És ha teheted, akkor maradj itt velünk!

0: És hát a mai napon nem vagyok egyedül, hiszen hát tudjátok nagyon jó, annyi dicsekedtem már vele, hogy itt vannak az én barátaim Magyarországról. Itt van velünk Musukánk, itt van velünk Tündér, és itt van velünk Kiskrány is.
1: Sziasztok, szép estét mindenkinek! Bizony előártuk az oroszlán borlangot, de bocsájtást nyertünk ide.
0: Hát bemerészkedtetek az oroszlán.
1: Bemerészkedtünk, de nem sokat vagyunk itt, mert jövünk, megyünk.
0: Halljátok, tehát most is egy órával ezelőtt értünk haza, és hát ugye gyors vacsora készítés, hogy legalább műsor végeztével majd tudjunk vacsorázni, de minden elkészült, tehát
1: nagyon ügyesek vagyunk, és megjártunk egy extra magas, hosszú, nagy-nagy kitérőt egy vízeséshez.
0: Itt van velünk Tündér is, aki szeretne nektek beköszönni.
2: Sziasztok!
0: Jó, hát ez még nagyon szűzies.
1: Nagyon félénk. Jó, hát ő még nem szokta meg, hogy ide kell.
0: Láttátok, milyen piros. De nagyon sokan vagytok itt velünk a Bitangyó Rádió chat falán. Szeretettel köszöntjük. Nézzük gyorsan Szörnyelát, Pista 67-et, Maskura 67-et, Larát, egy Edit, Dutyi Dilit, Bubu 81-et, Buborján, B-Katkát, Bondi 98-at, a két állandó robotunkat, Artu Ditut és Bobit, illetve itt van velünk a műsorvezető kollégák közül, Roni és Pinocchio.
1: Szép estét és jó szórakozást mindenkinek.
0: Aztán van velünk egy legény is, Kisklányi személyben, de most még egyelőre próbálja meg hallgatni a technikát, hogy minden jó megye, de szerintem jó lesz.
1: Azért jelezzetek vissza.
0: Kívánunk mindenkinek a következő két órához felhőtlen kikapcsolódás, nagyon jó Bitangyó Rádió hallgatás. Kívánunk mindenkinek a következő két órához felhőtlen kikapcsolódás.

0: 31 fok volt a mai napon. Tehát azzal ijeszgettelek még benneteket ezelőtt egy héttel, hogy hozzatok hideg.
1: Hát hoztam meleg felsőt, kabátot, mindent, azt a kocsiba döglődik.
0: 2 fok volt hajnalban és 11 fok napközben. Most meg 31, tehát megrendeltük ezt a jó időt.

0: Itt van velünk közben Mári Kacajkánk, és kellemes remek hangulatú műsorvezetés Döbbesnek. Jó hallani az ismerős hangokat, érezzétek jól magatokat. Puszi, nagy ölelés.
1: Jó szórakozást kívánok.
0: Mi szól most?
1: Bad Boys Blue.
0: Bad Boys Blue szól.
1: Don't watch.

0: meg kell keresnem azt, hogy kicsi gyere közelebb, mert hogy tündérünk nem akar idébb jönni. Gyertek, segítsetek, biztassátok egy kicsit a chat falon. Jöhetnek egy szívek, vagy egy lájkok, vagy amit csak szeretnétek.
1: Vagy egy mosolygós, vagy bármi.

0: Kiskányi azt mondta, hogy nemzetközi jelzés is jöhet arra, hogy biztassuk Tündért. Hát muszáj jókat
1: elni. De arra csak a hangvillát, várjál, arra tudod, ez a nemzetközi nálunk.
0: Igen, a hangvilla?
1: Aha.
0: Ez? Nah, vagy ez, vagy ez.
1: Mi?
0: Vagy... Ja, ez, hangvilla. Oké, megtudtam, hogy mi az a hangvilla.
1: Nem tudja, mi az.
0: Muszáj jó kajákat ennünk, meg megetetnem őket esténként, mert hogy eggeltől estig menet
1: mert
0: van.
1: Hogy ma is ezt ígérte, hogy megyünk 4 kilométert. Mert hogy 4 kilométert, hát hány kilométer
0: nem
1: volt?
0: Tudom, 10 körül lett a vége.
1: Na ugye?
0: Hát jó van, de miattatok volt, mert

0: Azt mondtátok, hogy menjünk arra, és közben hát arra nem.
1: De mi adtunk csúcson 1 kilométer a plusz, semmi több nem volt.
0: Hát jó van.
1: Azért örülök, hogy itt vagyunk, hiszen a galaxisnak olyan szegletében jártunk, amik nagyon szépek.

és közben már új zenénk van, Mr. Zsivvágó van itt velünk, és a kicsi orosz. Hát figyelj, tudom, hogy szereted őket, és megpróbálok nektek kedvezni. Nem szereted? Na, de milyen vagy.

0: Edition. Hát a kicsi oroszt elengedjük, mert egy 8 perces verzióban találtam itt meg nektek. És közben már érkezik hozzátok Modern Talking és az Angels Heart. És eláruljuk azt is, hogy nem tudunk a mai napon lemezezni, hiszen két keverő van itt most összedugva ahhoz, hogy legalább...
1: Meg négyen vagyunk itt, és ez elég kupis lenne.
2: Amúgy tudnánk, csak kis oroszlán nem engedte meg, hogy scratcheljek a lemezek.
0: Hát azt nem.
2: Nem engedte meg, hogy én bakeritten játszadozzak itt egy kicsit. Meg a keverőpulcsa úgy van beállítva, a crossfader minden, hogy nekem az kézre essen.
0: Hát az biztos, hogy nem engedem meg, hogy scratcheljél.
2: Nagyon nem tudok scratchelni, de azért valamennyire alapszinten
0: jó, hát
2: működik.
0: Te egy jó kis DJ vagy, ezt azért köztudottan
2: nem
0: tudjuk.
2: Nem vagyok én DJ, csak egy lelkes kis amatőr.
0: Igen, meg szerény.
2: Szerény, az nagyon.
0: Szerény, igen.

0: Itten.
1: Igen, Békatka érdeklődik, hogy Musu, te is szoktál scratchelni?
0: Nem, Musu nem csinál ilyeneket. Próbálkozott egyébként, mert kaptam ajándékba egy DJ tanfolyamot, mármint, hogy 2 órát. És nagyon jó, viszont nekem a jobb és a bal kezem nem tud különbüködni, úgyhogy amíg nem tanulom meg azt, addig nem tudom a keverőpultot használni.
1: Képzeld
0: rendesen.
1: Képzeld el, hogy én tudok jobb kézzel is, meg bal kézzel is mindent csinálni, kivéve írni. Az írás nem megy bal kézzel.
0: Csinálni tudom, csak külön kell mozogni a kezednek, mint a dobosoknak.
1: Aha.
0: Tehát, hogy én jobb kezeddel a tititát ütöd, a másikkal csak a tát-tát-tát.
1: Meg se próbáltam, megy. Pedig annyiszor udvaroltam kis Klányinak, hogy segítsen és mutassa meg, hogy hogy is működik.
0: Én meg egy profi DJ-től kaptam órát, mondjuk, mert ez
1: mondjuk konkrétan ezért nincsen. Igen, konkrétan ezért nincsen kontrollelem, tehát én ezt igen. Így kihagytam. Azt mondja, besettenkedni, mondtam az Adiba, de így is jó, most már ezt is tudom. Jaj! Hát persze, hogy besettenkedett. Hát musunkánk egy műsorvezető.
0: Igen, settenkedik.

0: És hát sikerült rávennem azt, hogy Tündér itt legyen velünk. Hogy érzed magad Tündér Németországban?
1: Remekül érzem magam, köszönöm szépen, minden szuper.
0: Minden szuper? És hát ugye besettenkedtél te is az én stúdiómba Békatka hangján, vagy mondásából ítélve, hogy besettenkedtek. Ez tetszik nekem, besettenkedtek.
1: Ez egy szép szó.
0: Van, most eszembe jutott a Hobbitok. Ott volt valami, hogy mit is mondott, hogy valamit mondott a Frodónak. Nem, Gollum mondta Samunak. Mit mondott? Na, majd eszembe fog jutni egy kis türelem. Szóval jól érzed magad Németországban. Eddig sok szép dolgot láttál szerintem.
1: Igen, sok szép dolgot láttam, és nagyon zavarva vagyok.
0: De te voltál már velem adásba, úgyhogy nem láttuk egymás
1: szemét.
0: Igen,
1: de az más volt, mert itt most, ti nem látjátok, de ilyen csoda van, meg sok monitor, meg keverő, ilyen mindenféle
0: az,
1: gombok.
0: Igen, az keverő, igen, az egy keverő.
1: Úgyhogy így ez valami csoda. Én nézem a három profit, és ámuldozok.
0: Nem, mi csak lelkes amatőrök vagyunk.

0: csontfordász, te mit csontfordász itten? Hát szóval megfejtettük itten, kitaláltuk hármasba.
1: Hogy
0: ez volt a Frodo szöveg.
1: Igen,
0: nem a Frodo, hanem a hogy hívták, a Gollam.
1: Gollam
0: mondta.
1: Volt,
0: Samu mondta Gollamnak, hogy te mit csomfordálsz.
1: És
0: aztán csomfordál. Igen, csomfordálsz. Hát most Musu is így csomfordál, és így csomfordál.
1: Sertetörtél.

0: Hát az az igazság, hogy két zenével készültünk, az egyik az Angie Starr, a másik Mr. Zsivágó, és úgy gondoltuk, hogy egészen 20 óráig ezt a kettőt fogjuk nyomni fel. Na jó, nem, ez egy baki volt. István kért tőlem egy zenét, és azt mondta, hogy Peter Schillingnek ez a legismertebb dala. Én megmondom őszintén,
1: hogy... Én nem azt mondtam, hogy Peter Schillingnek a legismertebb dala. Szerintem a legjobb. Ja, csak megint valami, nem tudom milyen verziót szedti elő. Eredeti a legjobb.
0: Eredeti
1: tehát a sima rádió verzió az
0: jó,
1: nagyon
0: jó. Most a longot találtam meg, örüljünk, hogy megtaláltam valamit.
1: Köszönöm szépen, bocsánat. Hát én kérek elnézést.
0: Helyes.
1: Mert ugye mellette még ott van, amikor mindenki a Major Tomot játsza.
0: Én is azt játszom, de ne, én nem csak azt szoktam
1: a
0: játszani.
1: A Major Tomot van egy olyan sorozat, hogy volt egyszer két Németország. Abban is az a zene szól állandóan, az a főcímzené.
0: Képzeld el, hogy kaptam Kézitől egy nagyon jó Peter Schilling zenét, és nekem az nagyon bejött, majd mindjárt megmondom, mert így most fejből nem tudom, és nem tudom, hogy Kézit van.
1: Hallgass meg a csaj, milyen szépen énekel benne.
0: Na, meghallgatjuk.

0: Kedves Tündér, képzeld el, hogy azt írta kedves Kacajka, hogy szerintem az adás végére már van egy újabb műsorvezető jelöltetek. Ehhez mit szólsz? Szerintem nagyon jó volt. Volt egy ugye egy Te választottad című műsorom, amiben Tündért bevontam, és az ő általa összeválogatott zenéket játszottuk le, és tényleg úgy játszottuk le, hogy egymást nem láttuk, de ugyanúgy hozzászólt a műsorhoz, és ugye ő is konferálta be a zenéket, és ugye szerintem nagyon jól ment, igaz?
1: Igen, az jól ment. Aránylag.
0: Aránylag, az hogy nagyon szerény a csaj. És tényleg egy tündér. Szóval a tündér az tényleg egy tündér. Olyan kis, ez nem vicces.
1: De én zavarba vagyok, úgyhogy...
0: Nagyon.
2: Nagyon zavarba van, igen.
3: Szegény kerpirult.
0: De imádjuk.

0: I can lose my heart tonight. A Bitang Jó Rádió. És közben érkeztek. Itt van velünk kedves Szituska és József is. Kedves Andrea, Musu, Tündér, István. Most értünk haza Pécsről. Nagyon sok szeretettel köszöntünk és hallgatunk benneteket a teraszunkon.
1: Itten vagyok, itten. Nagyon szép estét kívánok nektek én is, és szerintem Tündér is, de nem nagyon akar idejönni a mikrofon közelébe.
0: Azt mondja, én is. Majd ide csalogatjuk, még 8-ig van idő. Viszont itt van velünk Vida Erikánk is. Hello, Csipet csapat, puszillak benneteket.
1: Puszti, nagy puszti, és lassan érkezik az ölelés is.
0: Bizony, hiszen mindjárt pillanatokon belül csütörtök este már ölelgetünk téged is.
1: Addig még megyünk 1-2 kilométer.
0: Rövidet, egészen rövidet. Jó. Ilyen napi 10-12-t azért belerakok a lábukba, hogy érezzék a törődést.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Még maradunk az Italo Disco vonalon. New Bacara és a Fantasy Boy itt a Bitangyó Rádióban. Mondjuk össze-vissza egy fantasztikus fiú jutott nekünk hármunknak, szerintem az összes pasi régli, nem?
2: Én azt tudom rajta, ugyanennyi idő után már nem számít.
1: Vacsorához jó étvágyat kívánunk Maskuráiknak, hiszen ők már vacsoráznak. Hát mi majd műsorvezetés után fogunk vacsizni.
2: Nagyon jó illatok vannak már a konyhában, úgyhogy várjuk ezt a finom leves.
1: 20 óráig vagyunk itt veletek, aztán érkezik hozzátok majd Szél és az Őrok villám című műsora.

0: Azt mondja István, hogy régen volt már fiú, nem
1: rég
0: tudom.
1: Rég voltam már fiú, ti is rég voltatok már csajok.
0: Mi csajok vagyunk most. Igen, az vagy. Mi most is csajok vagyunk. Nem vélasszonyok, igaz? Bár tegnap Nürnbergbe kiültünk a padra, és aztán énekeltem, hogy kiültek a vénasszonyok a padra.
2: De olyan jól mutattunk ott hárman.

0: Hát azért közben lett nekem zenei szerkesztőm Kisklányi személyében, hiszen a következő két dalt az ő szerkesztette ide be, ő kérte. Azt mondta, ha már itt vagyunk Németországban, akkor legyen a Rockiem és a Fly With Me to Wonderland, ami az én bezzeném. Hol vagy István, hol a mikrofonod? Nem látlak. És aztán utána pedig majd jön egy Joy Peters zene.
1: Nem tudtam, hogy ilyen kis ember vagyok, hogy nem lát, nem veszel észre.
0: Hát látlak, csak ott állsz mögöttem, és kurva messze volt tőled a mikrofon.
1: Nem, nagyon csúnyán beszélsz, nem nagyon, kicsit messze volt.
0: Kicsit.

0: Vitangyó rádióba is érkezik, akkor Rocky M és a Fly With Me to Wonderland. Repülünk?
1: Hát itt, ahogy elnézsz, hogy nem repülünk, itt sétálunk mindenhova.
0: De csoda ország van.
1: A sárkány repülhetne, de nem hoztam a söprűjét, azt ott hagytam, mert nem fért be az autóba.

happy day by day. Hát boldogok leszünk napról napra, és közben megtudtuk, hogy nagyon kemény csaj, makacs, akaratos, szörnyel a unokája. Nagymamára ütött?

0: Hát mi boldogok vagyunk, leszünk. Ezen a héten mindenképpen, hiszen itt lesznek velem a barátaim, és hát nagyon sok csavargás, nagyon sok élmény vár ránk.
1: És még meg is un minket a végén talán.
0: Nem megy ez olyan könnyen nálam, tudod, én az elég kitartó vagyok.
1: Mi meg élvezzük, hogy itt lehetünk, és tényleg fantasztikus, mert fantasztikus látványok vannak. Igaz, hogy nem érzem az oldalam, de nem baj, ez
0: a hát szagód az enyémet.
2: Meg nem véletlenül hoztunk három darab cipőt, abból már egyet elkoptattunk.
0: De figyelj, hát tele vagytok lóvéval, nem számít pénz, ékszer. Hogy van ez? Hogy van ez?
2: Van pénz lóvéra.
0: Van pénz lóvéra.
2: Pénz ékszer, nem számít.
0: Kértél zenét tőlem.
2: Ugye úgy jöttem ki, és hogy spóroljak, hogy én nálatok drága az üzemanyag. Hoztam magammal 50 liter gázolajat. De ne kelljen a kultúra.
0: De az én autómmal megy hosszús. De drága, tényleg drága.
2: Most nem tudom, lehet, hogy van bennem vagy kisvábbér.
0: Van, van. Közben már keslőszól már itt a Bitangó Rádióban.
2: És akkor Mary Lynn James.
0: Azaz, tudod.

0: nem lopok békatka, eszembe se jut lopni, hiszen Tikánk ott a háttérben van, és csak akkor tud majd csatlakozni, hogyha már... Visszahangosítottam a zenét. Most mondjad, dobálják az eurót állítólag a pohárba.
1: Pohárba, mosógépbe, mossátok ki ott a ruhátokat, nem kell ízéjön. Mert a kevesebb ruhát hoztunk volna, tudjuk. Hát egy eurót kell dobálni a pohárba.
0: Hát minimum figyelj, tehát azért na, ingyen nem megy. Tudod milyen drága itt a víz, meg egyáltalán minden.
1: Jöztem, mi kettőt.
0: Figyelj, te leírod állandóan a kockás vizetet.
1: De még a cekket nem kaptad, még egyszer benyújtod.

0: Milyen ágyneműtartó? Hát tele van az ágyneműtartó mosogatni való. Igaz, hogy nincs ágyneműtartó. Azt mondta Tündér, nem megy mosogatni. Sorry.
1: De amíg nem volt mosogatni való, mosogatni szeretett volna.
0: Állandóan félrelöknek a konyhából a csajok, nem férek el az egyszemélyes konyhába, mert mit segítsünk? Ki vesz? Sorry.
1: Sűrű bocsánatkérés.
0: Örülök, hogy itt vagytok. Dutyi Dili azt mondja, ne ott hátul beszélj, hanem gyere a mikrofonba beszélni, nem kell ottan,
1: nem,
0: ott senki nem hallja.
1: De azt mondta, hogy ő Dutyi Dilihez nem szeretne mosogatni menni.
0: Dutyi Dili, Tündér menne hozzád mosogatni, mit szólsz hozzá?

0: Nagy szeretettel köszöntjük a cseten Tikát is, aki itt van velünk már. Sziasztok, Bitangok írt. A Bitang jó, itt sok fülelőt nektek. Köszönjük szépen, nagy puszi, nagy ölelés.
1: Szia, Tika!
0: Itt van velünk is Krányi, itt van velünk Musukánk.
1: És Tündér, aki a háttérben óckodik.
0: Nem integetünk, mert a Tika nem látja, hogy te integetsz. Nehogy már találkoztatok már többször is, egyszer is.
1: Nem kell kivenni a kezedből, csak a mikrofonba kell beleszólni.
0: Iszikám, rendesen a csaj.
2: Szia, Tika!
1: Szegényke, hogy meg van hatolva.
0: Nagyon! Hallottad ezt, Tika? Szia, Tika!

0: Azt mondta nekünk Tika, hogy cukkerek vagyunk, képzeld el. Na gyere már ide egy kicsit, beszélgessünk már egy kicsit, hogy hallják azt a cukker hangodat, jó? Szóval Tikának is árul, de hogy érzed magad Németországban?
1: Szuper jól érzem magam, minden jó, csak...
0: Csak?
1: Erőltetik, hogy beszélgessek itt, és zavarba vagyok, és nem megy ez.
0: De pedig te dehogy nem tudsz te beszélni. Mesélj egy kicsit, milyen zenéket szeretsz, mert most István szerkeszt a zenéket, de te már próbáltad rávenni, hogy
1: most hozunk. Hogy egy kicsit frissebb zenéket rakjunk be, hogy egy kicsit rockosabbakat.
0: Igen, egy kicsit frissebbet.
1: Előbb hát majd,
0: igen, hát 18-58, úgyhogy megpróbálunk majd váltani. És ki fog érkezni utánunk, tudod?
1: Szil.
0: És milyen műsor van?
1: Rockvillám.
0: Hát rock, na ugye, hogy elhallgatott a Bitangyó rádiót.
1: Nem akarok elvenni senki elől semmit. Én köszönöm a lehetőséget, sziasztok!
0: Közben szeretettel köszöntjük Irénkét is, aki jó adit kívánt nekünk a jó zenékre. Köszönjük neked, jó szórakozást!

0: Nyugodtan megszökhetsz, csak a kocsikulcsot hagyj itt, hogy a lányok haza tudjanak menni.
1: Hát meg egyéb dolgokat, igen.
2: Szerinted az én kis sportautómmal ők haza tudnának menni?
0: Simán, musú, igen, de...
2: Nem tudna haza menni.
0: Dehogy nem.
2: Nem. Az az én paramétereimnél van beállítva. Ez úgy működik, ahogy nekem jó.
0: Ja, mint úgy hívják, a három csaj az is az ő paramétereire volt beállítva, aztán leléptek.

0: Közben István meggyőzött minket, hogy a Suzuki az egy sportautó, mert hogy Fiat motor van benne.
1: és piros és kicsi.
0: Ferrari is, meg kicsi is. Szóval
1: és
0: igen, sportautója.
1: Egyébként száguldozik.
0: De különben igen, tehát jöttünk ugye, elmentem eléjük Passauba, és hát Tündér átült a sötét oldal, átült az én autómba Passauba, hogy ne én se jöjjek visszafele már egyedül, meg hát ugye kényelmesebben ült elő, és egyszer csak ugye mindig néztem a tükörbe, hogy jön István, egyszer csak eltűnt István, mondom, Tündérnek hol az István? Azt mondja, ott megy előttünk. A gyerekek fogta magát, és leturbózott minket az autópályán.
1: Azt mondta, hogy nem fogunk utána adottan totyogni.
0: Hát aztán utána meg ugye beleléptem én a gázba, és akkor meg nem tudtam, hogy hol van. És aztán egyszer csak
1: aztán ott voltunk.
0: Fassbergbe ott voltatok, igen, a visszapillantóban meglátta meg benneteket. Fit Hunter.
2: Revolution in Paradise.
0: Na azért, dolgozzál meg a vacsoráért.
2: Én nem is vagyok éhes.
0: De leszel.
2: Hogy nekem mi legyen, vagy mi nem legyen.

0: Azt mondják, hogy nagyon gyenge a viccettika. Már hogy miért nem tudnak a nők tolatni? Azért a férfiak mutatták meg nekik, hogy mennyi 20 centi. Ennyi, igaz?
1: Te 18-ra kevesedtek.
0: Plusz kupak.

Gergés, hogy szólj rá! Cikának van eladó férfi centie itt a Bitangyó Rádió Cseppalán, hogyha van kedvetek, akkor nézzetek be, és nézzétek meg, hogy mit is jelent ez a férfi centi.

0: Ugye István azt mondta, hogy vele rosszul járnátok, mert hogy ő micsoda? Mi vagy te, István? Nőgyógyász és géplakatos.
1: Lódoktor és nőgyógyász, ez hát az eredeti szakmám volt gépszerelés karbantartó lakatos, amúgy már 30 éve TMK lakatosként dolgozom, de hát én azért tiszta vagyok a milliméterekkel, a centiméterek fogalmával, hiszen pontosan dolgozom.
0: Igen?
1: Tehát igen.
0: A következő dat küldjük Erikának?
1: Tehát én tudom, mi az a 20 centi, tehát az a tisztában vagyok.
0: Mire Erikának? Megyünk a hegyekbe, jön velünk?
1: Nem tudom.
0: De mindenki, hát mindenképp a hegyekben
1: nem is jön velünk, de a Olimpia Halléba jön velünk.
0: Igen, az DJ Bobo koncertre.
1: Így van. Én azt hittem, hogy izé lesz ott fedett pályás soknás.
0: Ja, igen, azt mondta Pinocchio, hogy nem lesz DJ Bobo. Visszaadták a pénzünket állítólag.
1: Hát azért mondom én is, hogy fedett pályás sakverseny lesz.
0: Oké, akkor
1: és
0: nem
1: visszatér a sakk két nagyörege, Gary Kasparov.
0: Ja, persze. Hogyne?
1: Engem érdekel, engem érdekel.
0: Na, engem is nagyon izgat.

0: Közben megtudtuk, hogy Joe Papa is lakatos, amúgy meg Szabó. Szabó János!
1: Lakatos vagyok tényleg, de amúgy, mint szakmailag, nem fajtailag. Ezt azért szeretném kiemelni.
0: Etnikumilag nem lakatos. Vinettu.

0: Hát mindenféle gond az biztos, hogy van a fejembe, meg a fejünkbe.
1: A fejemben a szemüveg, én megnézem a telefont, amit nem
0: baj,
1: látok.
0: Hát nem baj, csak nyugodtan, majd én meg dolgozok itt a helyettetek, aztán majd csak én fogok vacsorázni, mert tündérse beszél, csak ott a mosolyog.
1: Igen, macskura legyen meg a 20 centi.
0: A macskura.
1: Most
0: ezen
1: értem
0: a 20
1: oda.
0: Centin, ezen a 20 centin nagyon

0: Szabó János.
1: Szabó János.
0: Érkezik Szabó János.
1: Hát ha már beszéltünk Szabó Jánosról, akkor azt mondtátok, hogy az is jó zene.
0: Na,
1: ki az előadó?
0: Ki az előadó? Ki lenne?
1: Szikora Robi, nem? Vagy Hungária? Vagy...
0: Ügy leegyez, drágám, jó van.
1: Beatrice, Beatrice.
0: Padödő.
1: Padödő, nem mondod, hogy a padödő.
0: A Miki.
1: Hát a Miki, mondtam én, hogy a Miki.
0: Na, a Miki itt van.

0: Én rettenetesen sajnálom, hogy nem látjátok, hogy István, hogy táncol az én nappalimban.
1: Sokkal csinosabban csinálja, mint én.
0: Mint ahogy mi énekelünk, az
1: nem mozog.
0: Nagyon jó, jó mozgása van a fő.

0: Tika bedobott egy szösszenetet. Ja, bocsi, gondoltad volna? Magyarországon a leggyakoribb női név, a József név.
1: Ez nagyon szép név. Igaz, macskurat?

0: Maskur azt mondta, hogy de szeretnélek látni titeket, nem szeretne, igaz, Pisti?
1: Érdekes kinézetünk az szerintem.
0: Láttál minket a Delta koncertre. Igen, különben ja, megkapott nem. Minket a nap, meg a jó levegő.
1: Pedig az erdőbe voltunk.
0: Meg a Jägermeister.
2: Ezeket nem, megkapott a nap, abszolút kapott.
0: Nem megkapott a nap, hát nem is hagyjuk magunkat olyan könnyen, hogy a napnak odaadjuk magunkat, azért nem úgy.

0: Ön a szerelem doktor számát hívta. A síp szó után üzenet.
1: A síp szó után kérem, hagyjon üzenetet.
2: Szerelem doktor.
1: Jaj, de kis komoly. De különben tök jól áll neki, de tényleg. Olyan jól csinálod. Nézd meg, mit írt.
3: Cuki, de legyezi magát.
1: De nézd meg, miket írt. Tehát ezt nyugodtan felolvashatod, hogy mit írt nekünk Maskura.
2: Á, de szeretnék.
1: Azt mondja, videózzatok is, Pesten megnézzük. Persze, hogy nem. Majd.
2: Nem videózunk.
1: Nem adunk kompromitálós videókat. Nem.
4: Kispesten nem lehet megnézni. Józsefvárosba, igen.
1: Á, de józsefvárosiak vagy, nem? Vagy kispestiek?
4: Kispest meg Józsefváros kicsit odébb van.
1: Az Animal Cannibal, lesz az Animal Cannibals is, várjatok. Na, szó szerelem, doktor! Dönk ez a ház, gyorsul a tempó, na mondd mire vársz, úgy re. 0690, 655, 3, 9, 9, a többit, ez ott

0: Mehet.
1: Mindenkinek küldünk puszikát az Animal Cannibals-től.
0: Igen, Animal Cannibals.
2: Szegény tündér, hogy meg van hatódva? Hát
0: azt mondja,
2: az anyám ideges úristenébe, tényleg.
0: Kérek egy puszikát. Add ide a pofikád. Hát miért ki? Mondtam, mutattam neked, hogy ott állt.
2: Beszélj, drágám, ne légy ilyen
0: szerint. Beszélj, nyugodtan. Csinálj neki.

0: alias Évi. Ja, Évi, szép estét és jó szórakozást kívánok.
1: Bizony, Évi, szia, puszi, jövellek, nagy-nagy szeretettel.
0: Ez a kedves kis lányodat.
1: Igen, és kapod tündért.
2: Szia, anya, örülök, hogy hallgatsz minket. Jó

0: 10 000 forintot, hogy hallgassam a rádiót, és köszönjön be!
1: Nem baj, az jó az.
2: Nem igaz, ez olyan.
1: Nem olyan.
2: Ne hidd neki. Mit kért anyukád? Majkát. Keresünk egy majkát.
1: Illetve Tika édesanyja is itt van velünk, és neki is küldünk.

0: Amúgy kiment a hangotok, úgyhogy nyugodtan kiabáljátok, csak egészen nyugodtan. Szóval... szóval igen, megtudtuk, hogy Tündér nem is utalt.
1: Nem, felé, a Tündér anyukája.
0: Nem Tündér anyukája utalt volna,
1: te.
0: Hanem
1: Tündér anyukájának.
0: Én biztos te. Nem.
1: Ja, Tündér, jó, akkor én összekevertem
0: az Tündér utalt volna. Na jöjjön egy Majka, neked, és mindenkinek, aki szereti, itt a Bitangyó Rádióban. Csúcson túl, meg hát csúcson innen is.

szerettem volna betenni egy spotot, de nem sikerült, úgyhogy így most éles váltás lesz, hiszen Tika anyukája azt mondta, hogy Máté Pétert szeretné hallani, és én pedig azt mondtam, hogy hát akkor azért vannak a jó barátok, hiszen itt vannak velem a jó barátok.

0: az a lány? Hát a tündér. Mondjuk ő nem vadállat, mi vagyunk az...
1: Jó, nem a fekete démon.
0: De elég fekete vagyok.
2: Elég fekete. Az autója is fekete.
0: Az is, a hajam is, minden fekete. A lelkem is. Nem, a lelkem nem.
2: Nem mondj ilyeneket.
1: Sötét.
0: Bekapcsolom.

0: In meinem Kleiderschrank herrscht absolutes Chaos.
1: Hát a német reklámot nem engedjük el, nem hagyom magamat. Viszont Margaret Island és a Nem voltál jó, itt a Bitangyó Rádióban.
2: Kérésre.
1: Ki kérte? Ki mert ezt kérni?
2: Életem egyetlen ugyan.

0: mint a családhoz tartozik, mert kiderült.
1: Igen, beházasodott a családba, Bálint.
0: Így van, beházasodott a családon. Így van.
1: Nem voltál jól.
0: De sajnos feloszott a zenekar, az a másik probléma, de...
1: Igen, Tündérnek van dedikált lemezze a Margaret Ellentől, igaz?
0: Nekem is van. Én tavaly előtt kaptam születésnapomra.
1: Na hát, és még én nem kaptam Margaret Ellent lemez dedikálva. Nem.
0: És az volt a probléma, hogy a Bálint írta, ezért Bálint dedikálta, és problémája volt a kisklányit, hogy kell ráírni. Ugye
1: hát
0: mondta
1: úgy,
0: Évi anyu, hogy hát, hogy kisklány, ahogy mondom. Hát ő akkor se értette.
2: Érzem, hogy engem még vár, ki majd szívem talál, még vár.
1: Közben megérkezett a Bitangyó Rádió chatfalára, a következő két óra házigazdája.

0: és megérkezett már hozzánk Mimike is. Puszi mindenkinek, azt üzeni Mimcsi.
1: Mi is puszilunk.
0: De gyere közelebb, ne integess.
2: Tündér, halkat viszem a mikrofon.
0: Szóval, kedves Tündér, nem látják, hogy integetsz.
1: Én integettem mindenkinek. Szia, Xil! Szia, mindenki!

0: Itt van velünk Júri, sziasztok, csodásodik, kívánok kis oroszlán, puszi nektek Musu is, meg Pistu is, és kezded el kedves Júri, hogy itt van velünk Tündér is.
1: Jó, Júri, szép estét és jó szórakozást kívánunk. Tündérke nem mer ide bejönni.

0: pedig Pinktől a What About Us, és lássuk rózsaszínben a világot.
1: Mert te rózsaszínben látod?
0: Hát most abszolút igen.
1: Abszolút igen. Teljesen. Főleg, hogy rózsaszínűből is nem, ez nem igaz.
0: Titkokat nem kell elárulni.
1: De nem, Pink jött, valamiért abrakadabra jött. De nem baj, lesz Pink is.
2: Jaj, de kis alakul is az oroszlán.
1: Ugye?
2: Miért kell ezt elárulni?

Szóval, ha már lett nekünk egy műsorvezető kollégánk itt abba a hármasban, hogy négyesbe lettünk, és Tündér itt volt velünk, és hát ő szeretett volna hallani egy Pinket, és hát hallja is már Pinket, és bősze nyomkodja a telefonját, és csetel veletek. Beérkezett az utolsó két zenénk is, hogy mivel fogunk elköszönni tőletek. Az utolsó előtti az Indiana lesz, és a Together Again, azaz az Újra Együtt, hiszen megint sikerült újra együtt itt műsort vezetni Paszberbe, és ez nekem hatalmas nagy boldogság.

0: lassan itt a búcsú ideje. Köszönöm szépen a lehetőséget, további szép estét mindenkinek, és egy élmény volt. Köszönöm, sziasztok!
1: Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk!
2: Én is szeretnék elköszönni, köszönöm szépen, hogy itt lehettem veletek, egy élmény volt újra, és hát én imádok Lion a műsort vezetni, hiszen végig énekeljük, táncolgatjuk ki, és mosolyogjuk az egészet, és remélem ez nektek is átment.
1: Igen, hát mikor azért négyen vagyunk, egy kicsit mások, mint mikor kettesben vagyunk, de szerintem így is teljesen tök jó volt.
2: Teljesen jó volt. Jó pihenést kívánok mindenkinek, további jó szórakozást.
1: Nekünk holnap kemény napunk lesz, mi gyorsan fogunk autózni.
2: Aztán ágyban bujunk.
1: Kikivel. Sorsot húzunk, hogy Istvánnal ma este kialszik, úgy szoktuk minden este.
2: Szóval szép
1: de valahogy
2: estét.
1: Mindig múlcsulás utásol. Igen.
3: De horkolok így, hogy az az egyik. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem én is a Vidangó Rádióban. További szép estét és jó szórakozást kívánok mindenkinek. Maradjatok a Vidangó Rádióban, ez a Vétegyük Hozzának Szín és a Rockvillán. Mi szombatig rontjuk itt a Kisoroszlánnál. Szombaton elindulunk jobban szólva. Útra kelünk, útra szállunk, visszavunk a galasz és másik szegletében. Mindenkinek további jó pihenést, jó szórakozást kívánok. Sziasztok!
1: Az utolsó zenénk?
3: Eltippelt.
1: Nem, Eltype lesz.
3: Na jó, Eltype és a Europipe-től az egyik én nagy kedvencem.
1: Nagyon szépen köszönjük a háttérben hallgatózóknak, a Facebookosoknak, a Messengeren íróknak. Külön köszönet és hatalmas ölelés a cseteseknek. Élmény volt nektek megint zenélni. Köszönjük, hogy itt lehetünk. Tovább jó szórakozás Szillel. A holnapi napon is itt lesz veletek majd Szél délután, aztán Roni, ha minden igaz, és a végén, de nem utolsó sorban Kézi. Én legközelebb vasárnap 10-től 12 óráig várlak benneteket nagy szeretettel. Addig is csodás estét, jó szórakozást! Sziasztok, ciao.

Hello, Bello! Nejlonkamentes estét kívánok minden kedves Bitangyó rádió hallgatónak. Ugye, megjött a jó idő, itt a nyár, nagyon szép időnk volt ma is. Üdvözlök mindenkit, a külső hallgatókat és a belső hallgatókat, ugye? Mert a bringának van külseje is, meg belseje is, ugye? Olyanok vagyunk, mint egy bringa. Ez itt a Bitangyó rádió. És bizony a rockvilám velem, szülő várok mindenkit a chat falunkra, ami úgy szól, hogy bithang, kötője jó, kötője radio.com, indulunk, gyertek! Eszméletlenül jó kis adást dobtatok össze így négyen, kedves Little Lion és a többiek, nagy puszi nektek, és jó étvágyat kívánok a vacsora elfogyasztásához, és a holnapi napon és a következő napjaitokon is nagyon jó és szép időt kívánok nektek, és érezzétek jól magatokat, ugye? Hát mi is jól fogjuk magunkat remélem érezni, meg mindenki is, mert hogy rockvilám van ma este, hát én készültem nektek 1500-al, és remélem mindenki megtalálja magának való zenéjét, amit szeret.

0: Ez a Bitongyó Rádió.
1: Pálinkás, szép estét kívánok minden kedves Bitongyó Rádió hallgatónak, és ugye nem kell annyira felöltözni ma este sem senkinek. Ajánlom figyelmetekre be a bugyit és a trikót. Nagyon jó dolog, higgyétek el. Jelenleg 26 fok van itt Kőbánya Cityben, és még világos van, képzeljétek el. 2026, húha, május 25-e van, hétfő. Sose tudom, hogy milyen nap van, meg hányadika. Na de hát volt már nálam 2012 is, ugye? Orbán névnapja van, minden Orbánnak boldog névnapot. Majd másodlagos névnapok: Básonyka, Bedő, Csatád, Madléna, Magda, Magdaléna, Magdolna, Urbána, Erik, Márk, Márkis, Urbán, Ergon, Egon, Gergő, Gerő, Zsófia, Gergely, György, mindannyiótoknak boldog névnapot. Aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday to you, boldog születésnapot kívánok. Üdvözlök minden kedves külső hallgatót, Little Lionéknak is egy nagy pusziot mindenkinek, akik ott négyesbe, ötösbe vannak, jó kis műsort hoztatok, gratulálok nektek. Én élveztem azt a pár percet, amit hallottam belőle, kár, már bánom, hogy nem jöttem előbb fel a csetre, és hallgattalak benneteket. Na de hát így jártam, ugye? Vannak fontosabb dolgok az életben is, én azt gondolom. Na de itt vagyok, az a lényeg, remélem nem bánjátok. Üdvözlöm a külső hallgatókat, és azokat, akik sutyiba hallgatnak, ugye? Mert vannak ilyenek is. És persze a cseteken lévő emberkéket. Itt a Bitongyó Radio chat falán, itt van kedves Little Lion, Roni, a két buta robotunk, Békatka, Bubu 81, Dutyi Dili Lara, Maskura 67, Pista 67, Szörnyella, Tika, nektek kellemes zenehallgatást. Hát ugye, természetesen az állatkert szólt nektek Scorpions előadásában, és hát direkt hoztam, mert ugye nagyon sok állat van szerte szét minden tájon, minden vidéken, akár úton, útfélen, szokták mondani. Aztán ugye, jelen vagyok a heavenface.com oldalon, itt van Meli 1, Roni 35, nagy puszi nektek is. Aztán itt van Eszki, kicsi lány, Warlon, Zorka, Dead Smiley, Julcsi, Leticia, Regox, ugye? Sunny, Barás, Ceruza, Ashley, a Bó, Karakter 1 és még sokan mások. Üdvözöllek benneteket is, és kellemes zenehallgatást. Aztán jelen vagyok a redzonechat.hu oldalon is, ahol itt van kedves Alex és Neszeres, Nova, Roni, nagy puszi nektek is. Hát csapjunk a lecsóba, mit szóltok hozzá, hát Bobi Mára itt már itt aktiválta, kedves, nem tudom ki, ja de, Macskura 67, úgyhogy Bobi is egy nagy állat. Na hát, ha már állatok, akkor jön egy másik dal. Figyelj, fülej! Ez 1980.

Remélem mindenkinek jól telt a hétvégéje és a mai napja is. Ugye nagy hétvége volt, pünkösdöt ünnepeltük. Hát kinek van pünkösdi rozsája, szóljon és küldjön nekem belőle. Na de érkezik Lord virágdal. Ez itt a Bitangyó Rádió.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hey ho, hali ho, közben viccelnek nekem, velem a hevenösök, ugye, hogy a lábom közé kéne valami. Hát még itt bent nincs olyan meleg nálam. Amúgy majd bekapcsolom a légkondit, ha nagyobb meleg várható. Hát ha 30-on túl lesz, én akkor szoktam bekapcsolni a klímát. 32-ig vagyok hitelesítve, addig bírom a meleget, utána már én se. Szóval ti hogy vagytok ezzel? Bírjátok a meleget, avagy nem? Ez itt a kérdés. Jön egy kis babocska, ugye? Aljas kúszóbab, telefon tömlőc a dal címe. Aztán egy külföldi előadó, Michael Bennett. The Who's Grave Quad, Madame Gray-jel. Hát figyelj, fülej!

Most olvastam, hogy ne szeresnél, Lecsó fesztivál van. Hát kérem szépen, ki szereti a lecsót, ugye? Nagyon finom mindenféle földi jóval, tojással, vagy éppen akár még nokedlival is. Bár én még nem ettem nokedlis lecsót, hát ki tudja.

igen, igazad van, kedves Little Lion, kolbásszal és virslivel nagyon finom a lecsó. Amúgy én úgy szoktam csinálni a lecsót, vagy éppen még főzök hozzá egy kis taronyát, bizony. Remélem mindenki vacsorázik, vagy már vacsorázott, aki nem, annak jó étvágyat.

Egy kis hard rock verzióba szól az ikon. Remélem, hogy tetszett mindannyiótoknak. Na de jön sok a kedvence, Leander Kősz, Lopott könyvek.

0: Manzori kódot hallhattátok.
1: Ez a Bitangyú Rádió.
2: Lopok neked egy könyvet, a lapjait teleírom, a képeket kitépem, rajta lesznek a síron, amit kettőnknek ások, úgyhogy ne lássák mások, mikor a szemedbe nézek, szúrok, aztán magammal végzek.

Halli ho, üdvözlöm, aki épp bekapcsolta a Britangyó rádiót, hát kérem szépen Rockvillám van, egészen este 10 óráig vagyok veletek, és pengetünk tovább, kérem szépen, érkezik egy különleges zene, illetve különleges hangzás és különleges párosítás, Rammstein és Metallica, Mutter and Unforgiven, ezt fogjátok hallani, aztán a hölgyek is figyeljenek, és az urak is, mert hogy jön, érkezik majd Sex Action, vörös a szád. Ugye már este van? Kiki nyugalomban, vagy éppen nem? Ki tudja?

Szerintem tök állat lett ez a zene. Remélem nektek is tetszett. Ez egy epic dark techno. Infermum. Na de nem szólt rosszul, én azt gondolom. Szóval, kinek vörös a szája?

Elfelejtettem bekenni a számot, Rúzsa. Hát ez tragédia. Akkor este nem lesz semmi. Hát remélem, nektek igen.

Üdvözöllek, Bandi 98, kellemes zenehallgatást kívánok neked is, és mindenkinek, aki most kapcsolódott bele a Rockvillám műsoromban. A következő dal címe bizony egy gitárhúr, sosem pihen.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Bizony, bizony, egyetlen egy gitárhúr sem pihen, most sem, hamarosan érkezik egy jó kis osszián dalocska zenécske, a dal címe Hátverés, aztán egy érdekes páros, ugye? Nickelback és Evans Kéz, Sound of Silence, jól fog szólni, ígérem. Volt, aki már hallotta tőlem ezt, és azt mondta, hogy hűha, ez igen, hát akkor legyen az. Na de jön, érkezik Ossian hátverése. Figyelj,

Hello, hello, kedves sátori! A redzonechat.hu oldalon is vagyok, a heavenface.com oldalon is, és a Bitangyo Radio chatfalán legfőképp, ami úgy szól, hogy Bitang, kötője jó, kötője radio.com, és érkezik egy olyan dal, amit még nem hallottatok soha. Egy jó kis Republic Nota folk metal stílusban. A dal címe Erdő közepében.

0: magam vezet.
1: Jön és érkezik Nightwish, Bye Bye Beautiful. Egy igazi klasszikus zene számotokra, számunkra, nektek tőlem.

halli, jó, hát már el is ment, el is telt egy óra. Olyan gyorsan megy az idő, hogy csuda, de ne felejtsétek el azt sem, hogy holnap érkezek, méghozzá lazulási műsorra 16 órától. Várok majd mindenkit sok szeretettel. Ami a következő zenéket illeti, jön egy kis jég és tűz új magyar rockzene, 2026 vadi új, aztán Ozzy Osbourne is megjelenik, méghozzá Bonnie Tylerrel közösen, Midnight Sky Dart Cinematic Rock-kal, úgyhogy figyelj, fülelj!

Már is érkezik Ozzy Osbourne és Bonnie Tyler közös dala. Midnight Sky Dark a dal címe. Figyelj, fülej!

Remélem tetszett ez a jó kis zene mindannyiótoknak. Ozzy Osbourne és Bonnie Tyler zenéje szólt. Na de érkezik Sarah Thompson és Michael Bennett. Only in the dark, dark rock.

Egy jó kis gótikus metal, figyelj! Night Walker az előadó, hát én nem ismerem annyira, de remélem, hogy ti igen.

Bizony, bizony, hétfő este van, ez itt a Rockvillám. Érkezik egy kóbor angyal, mit szóltok hozzá? Rock stílusban.

Heath Walker szólt itt a Bitangyó Rádióban. Kóbor angyalok mindig vannak, lesznek és voltak is.

Mert hogy képzeljétek el, van, aki úgy alszik el, hogy megöleli a kispárnáját. Hát én is meg szoktam ölelni a kispárnámat, aztán mindig a földön végzi szerencsétlen. De aztán elfordulok a másik oldalra, és ott van kit ölelgetni.

Kedves B. Katka, igen. Igyekszek mindig új dolgokat hozni az adásba. Nem nagyon vagy a rockvillám adásomba, és hát ugye mindig hozok újabb-újabb nótákat, vagy éppen covereket is szoktam hozni. Üdvözöllek, blues a minden, hát lesz blues zene is nem sokára, mit szólsz hozzá. Hát aztán megérkezett még itt kedves Biborka is, nagy puszi neked. Na de, jön egy fantasztikus előadó, mint említettem, a meglepetés, ugye? Ő nem más, mint Marilyn Manson, aztán Queen of the Damned, a dal fog szólni majd, aztán gyorsan keresek valami jó kis blues-t, mert én is imádom a blues, és nem telhet úgy el rockvilám, hogy nem szól blues zene, ugye?

egy olyan zenét hoztam, amit mindenki ismer, csak úgy mutatóba hoztam, mert megtaláltam az előbb. Na hát akkor tessék fülelni, mert ez most nagyot fog szólni, aztán jön egy kis rock blues zene itt a Bitangyó Rádióban. Still.

Egy kis harag blues, dust on my boots. Démonka nagy puszi neked.

Vége van a műsornak, kérem szépen, de még tartozok egy zenével nektek. Ezt se játszottam még le nektek. Itt volt az ideje, ami most fog érkezni. Az előadó Lady Gaga. Erre a kifér. Langyos nyugat szél a szoknyád alá fúr. A zene címe Remember Is This Way, és bizony rockballada stílusba hozom. Jól fog szólni, ígérem!

Én hálásan köszönöm, hogy velem tartottatok ma este is, mint minden hétfő este, ugye? Ugye, Rockvillám, ezt ne felejtsétek el, este 8 órától 10 óráig. Holnap érkezem 16 órától, Lazulási című műsorommal várok mindenki csak szeretettel. Küldöm mindenkinek ezt a jó kis zenét. Jó éjszakát kívánok mindenkinek. Szia volt a Mello Bello.

0: Pitang Jó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatott.

Klubzenei 2 óra. Beattel.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti.
1: XIL.
0: Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-lel.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikejpáncélt hordó fafogó részfűrészszer megsebzett bronz térdű repet sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában fellemeltetett mocskos tetves rabló Mali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Retro zenei válogatás a Pitangyó Rádióban.
1: Retro zenei válogatás a Pitangyó Rádióban.
0: Can't touch this. És minden, ami belefér. Aki a lemezeket leporolja és pörgeti,
1: pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti.
0: XIL.
1: XIL.
0: Vagyis XIL.
2: XIL.
0: XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.
2: XIL.

a 80-as. Together forever and never to pass. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

Brooklyn Bounce is your destination.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL. Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.
1: Breaker 19, this here's a rubber duck. You got a copy on me, Pigpen? Come on. Yeah, 10-4, Pigpen, for sure, for sure. By golly, it's clean clear to Flagtown. Come on. Yeah, it's a big 10-4 there, Pigpen. Yeah, we definitely got the front door, good buddy. Mercy sakes alive, looks like we got us a convoy.
2: It was the dark of the moon on the 6th of June in a Kenworth pulling logs. Cab over Pete with a reefer on and a Jimmy hauling hogs. We is heading for Bear on I-10 about a mile out of Shaky Town. I says, Pigpen, this here's a rubber duck and I'm about to put the hammer down.

0: A 80-as
1: Together forever and ever, 90-es

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.